Székesfehérvár, Székesfehérvár. Gyors vonat indul Budapest déli pályaudvarra 18 óra 34 perckor a 6. vágányról. A gyors vonat menetrend szerint csak Gárdony, Érd belső és Budapest keletföld állomásokon áll meg. Csak másodosztályi kocsikkal közlekedik.